nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nízse a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkisebb

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
1: Yeah. Hey man, I'm a real niggas in this motherfucker, man. You feel me?

termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. 96.4.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Beats FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Okay, rendben.
2: Kaják.
1: Rockstar vagyok, ez az életmenetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejt.

0: az arcomra, aha.
1: Nagy a seggel, haja barna, szét van varva, én adom, ő is adja.
0: Gyere, ülj rá az arcomra, aha.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Új fejezetet nyithatnak az osztrák-magyar kapcsolatokban, nem befolyásolja az időjárást a jégkármérséklőrendszer. Szép napos időt ígérnek a pünkösdi hétvégére. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök tegnap Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter ezután elmondta, a két ország a jövőben együttes kormányüléseket is tart. Szóba került a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is. Ez ügyben hétfőn ül össze a Magyar-Osztrák Bizottság. A felek a közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegít sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Több ülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek, megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Ilyenkor rengetegen kelnek

Ilyen még nem volt, csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: to the check. Like, he get behind and he like, damn. He like, I keep on doing that dance.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát. Újra van közvetlen repülőjárat az Egyesült Államok és Magyarország között. Nyárias idő lesz pünköstkor. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés már nincs érvényben, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályokon dolgoznak, ezek érintik majd egyebek mellett a csirke, marha, sertés, juh vagy kecskehúst, valamint a zöldség és gabonaféléket is. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
3: A Mabiz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötötted kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
2: 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat Philadelphia és Budapest között. Ez a következő hónapokban hetente összesen 3200 utast jelenthet a két irányban. A közvetlen járat órákkal lerövidíti az utat a magyar főváros és az Egyesült Államok keleti partja között. Pünkösdölésre várják a vendégeket Ópusztaszeren. A hétvégén pásztor találkozó, vándorkomédiás, néptánc, kézműves foglalkozások és a látványos lovas virtuskodás várja a családokat a Nemzeti Emlékparkban. A skanzenből indul a pünkösdjárás a lovas pályára, itt tartják majd a pünkösdi király választást. Napos időnek örülhetünk ma, néhány felhővel záporok csak elvétve inkább a keleti határszélen jöhetnek. Délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hét végén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű. Egyre melegebb lesz, holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak. A fővárosban vasárnap 29, hétfőn 30 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper pénteket mindenkinek. A mikrofonnál RP, beindítjuk a mai napot és a mai órát, érkezik SM Curtis, feldobott.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal, ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Beast FM-en. Needs to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Új fejezetet nyithatnak az osztrák-magyar kapcsolatokban, nem befolyásolja az időjárást a jégkármérséklőrendszer. Szép napos időt ígérnek a pünkösdi hétvégére. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök tegnap Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter ezután elmondta, a két ország a jövőben együttes kormányüléseket is tart. Szóba került a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is. Ezügyben hétfőn ül össze a Magyar-Osztrák Bizottság. A felek a közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik. Az időjárást nem befolyásolják.
3: A rendszer egy preventív elven működik. A zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok a

0: csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Több ülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek, megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hét végére. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, így minden hadra fogható járművet forgalomba állítanak. A férőhelyek számát a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik. A pünkösdi forgalmat pedig több dolgozó segíti, diákmunkásokat is alkalmaznak. Megérkezett Veszprémbe Samu, az 5 éves ázsiai elefánt hím a fővárosi állat és növénykertből költözött új otthonába. Szállítására hosszasan készültek, tapasztalt szakemberek és állatorvosok felügyelete mellett utazott egy konténerben. A költözés időzítése egyébként egy természetes folyamat része, a hím elefántok 5 éves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól. Samut a következő hetekben összeszoktatják a veszprémi elefántokkal, és hamarosan a látogatók is találkozhatnak vele. Szép napos idő várható ma kevés felhővel. Záporok elvétve jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hét végén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű. Legfeljebb hétfőn tévedhet felénk egy-egy kósza zápor. A szél élénk lehet. Holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Az életben sok minden változik, a hangulatunk, a korunk, a látásmódunk, a felfogásunk, és egyébként a helyek is. Érkezik nálunk Pifu, egy újvonalas hazai előadó, és jön tőle a Változnak a helyek. Itt a 96 Base FM-en.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes pénteket mindenkinek, és csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, érkeztem az infókkal. Továbbra is tart még a félpályás lezárás Újpesten a 4. kerületben a Megyeri úton, amely a külső Szilágyi út és a Sárpatak utca közti szakaszon értendő. Ha itt van dolgotok, ez az info hasznos lehet. Érkezik az ausztrál superstar Mass Wolf és egy kiváló dal, Astronaut in the Ocean, itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. What you know about

0: stop. 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Tyler kezdetekhez képest már egészen elkezdte magát nagyon szépen kinőni, igazi díva lesz. Nekem nagyon-nagyon tetszett a mozgása és a természetessége a következő videóklipben, amit egy kiváló dallos forgatott. Természetesen a számok sem maradtak el, nagyon-nagyon jól nézik. Érkezik nálam Tyler és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát. Újra van közvetlen repülőjárat az Egyesült Államok és Magyarország között. Nyárias idő lesz pünköstkor. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés már nincs érvényben, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályokon dolgoznak, ezek érintik majd egyebek mellett a csirke, marha, sertés, jó vagy kecskehúst, valamint a zöldség és gabonaféléket is. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
2: A MABIS honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötötte egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
1: 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat Philadelphia és Budapest között. Ez a következő hónapokban hetente összesen 3200 utast jelenthet a két irányban. A közvetlen járat órákkal lerövidíti az utat a magyar főváros és az Egyesült Államok keleti partja között. Pünkösdölésre várják a vendégeket Ópusztaszeren. A hétvégén pásztor találkozó, vándorkomédiás, néptánc, kézműves foglalkozások és a látványos lovas virtuskodás várja a családokat a Nemzeti Emlékparkban. A skanzenből indul a pünkösdi járás a lovas pályára, itt tartják majd a pünkösdi királyválasztást. Napos időnek örülhetünk ma, néhány felhővel, záporok csak elvétve inkább a keleti határszélen jöhetnek. Délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hétvégén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű. Egyre melegebb lesz, holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak. A fővárosban vasárnap 29, hétfőn 30 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 BizFM.

Szuper reggelt és parádés pénteket mindenkinek a hosszú hétvég előtt. A mikrofonnál Árpi, érkezik Dash és egy vidám dal, ahogy gyűjti a mézet is. Jön a Winnie Pooh, itt a 9.

0: Pénzközlekedés. Mindenkinek kellemes napot és szép reggelt, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Félpályás lezárásra kell készülnötök a 15. kerületben Újpalotán, a Pestújhelyi úton, amely az Apolló utca, illetőleg a Pestújhelyi út csomópontjánál értendő, úgyhogy ha erre van dolgotok, érdemes erről tudni. Jön az indiai tornádó, amely felkavarta az indiai hip-hop zene állóvizét, Hanuman Kind Call Me, jön a Big Dogs, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Base FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Yeah. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: A következő fél órát egy hazai duóval kezdem. Hogyha megszólalnak ezek az ütemek, szerintem mindenkinek elindul a lába és felforra vére. Egy tényleg nagyon jó alkotás. Van benne egy jó kis tropikál hangulat, egy kis dancehall, egy kis reggae, egy kis csibészség. Jön Dash Young Fly közöse, és érkezik az Oh Mama. Itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban. Oh Mama.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. Hírek.
2: Nőtt a veszélyeztetett gyerekek száma Magyarországon. Nagy lesz a forgalom jövő hétvégén Ferihegyen a BL döntő miatt. Napos meleg idő ígérkezik a napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként tavaly idehaza, áll a KSH friss jelentésében. A helyzet továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb. A jelentésből az is kiderül, hogy 2025-ben 34 ezer védelembe vett kiskorút tartottak nyilván, ez az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. Az utóbbi két évben egyébként a korábbinál 68%-kal több intézkedésre volt szükség gyermekbántalmazás miatt. A gyerekek vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések, bűncselekmények száma is több mint harmadával emelkedett. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság idén is összehangolja az érintett vármegyék rendőri munkáját júniustól szeptember közepéig a Balaton és a Velencei tó turisztikai szezonjában. Ha kell, átcsoportosítják az egyenruhásokat, és idén is lesznek lovas, kutyás, biciklis rendőrök. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. A nagyszámú charter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
2: Nagyrészt rendben vannak a hazai csemege kukorica konzervek. A Nébih a Supermenta programban több mint 200 terméket vizsgált. Élelmiszerbiztonsági hibát nem talált. Tisztételnél viszont feltárt minőségi vagy jelölési hiányosságokat. Szép napos idő várható ma kevés felhővel. Záporok elvétve jöhetnek. A szél sok felé megélénkül, megerősödik. Délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hétvégén sokat süt majd a nap. Emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű. Legfeljebb hétfőn tévedhet felénk egy-egy kósza zápor. A szél élénk lehet. Holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Megyünk tovább egy vagány előadó hölgyel, rengeteg jelöléssel bír a következő dal, amit például elhozott 2025-ben a legtöbbet játszott egyik rádiós dal. Jön Doja Cat, Agora Hills, itt a Base FM-en.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: Pénzközlekedés.
3: Parádés péntek reggelt, és csak óvatosan a kilométerek során Árpi vagyok, érkeztem az infókkal. Sávlezárásra kell készülnötök Újpesten, 4. kerületben, az István úton és a Pozsonyi utcában, úgyhogy az újpestiek és az erre haladók érdemes, hogyha erről tudnak. Érkezik Tídeni.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Megerősített kapacitásokkal készül a Pünkösdre a MÁV csoport. Budapestről Veszprémbe költözött Samu az elefánt. Szép napos időt ígérnek a hétvégére. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök tegnap Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter ezután elmondta, a két ország a jövőben együttes kormányüléseket is tart. Szóba került a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is. Ezügyben hétfőn ül össze a magyar-osztrák bizottság. A felek a közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Több ülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek, megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, így minden hadra fogható járművet forgalomba állítanak. A férőhelyek számát a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik. A pünkösdi forgalmat pedig több dolgozó segíti, diákmunkásokat is alkalmaznak. Megérkezett Veszprémbe Samu, az 5 éves ázsiai elefánthím a fővárosi állat- és növénykertből költözött új otthonába. Szállítására hosszasan készültek, tapasztalt szakemberek és állatorvosok felügyelete mellett utazott egy konténerben. A költözés időzítése egyébként egy természetes folyamat része. A hím elefántok 5 éves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól. Samut a következő hetekben összeszoktatják a veszprémi elefántokkal, és hamarosan a látogatók is találkozhatnak vele. Napos időnek örülhetünk ma, néhány felhővel, záporok csak elvétve inkább a keleti határszélen jöhetnek. Délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hét végén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű. Egyre melegebb lesz, holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak. A fővárosban vasárnap 29, hétfőn 30 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper pénteket mindenkinek, a mikrofonnál RP. Érkezik az öt hazai cowboy, amely elvarázsolja a csajok szívét, na meg a hallgatók fülét is. Jön Valmár vissza vérem, Bruno-val, Spakkal és Manuellel, itt a kedvenc rádiótokban, a 96 Ibiza FM-en.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Base FM.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyhátam, kiengedem most mindenki hadlássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem. Akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Visszaállítja a kormány az Ukrajnából érkező áruk tilalmát, pünkösdőlésre várják a látogatókat Ópusztaszeren. Napos nyáriasan meleg idő lesz a hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés már nincs érvényben, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályokon dolgoznak, ezek érintik majd egyebek mellett a csirke, marha, sertés, juh vagy kecskehúst, valamint a zöldség és gabonaféléket is. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
3: A Mabiz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötötte egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
2: 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat Philadelphia és Budapest között. Ez a következő hónapokban hetente összesen 3200 utast jelenthet a két irányban. A közvetlen járat órákkal lerövidíti az utat a magyar főváros és az Egyesült Államok keleti partja között. Pünkösdölésre várják a vendégeket Ópusztaszeren. A hétvégén pásztor találkozó, vándorkomédiás, néptánc, kézműves foglalkozások és a látványos lovas virtuskodás várja a családokat a Nemzeti Emlékparkban. A skanzenből indul a pünkösdjárás a lovas pályára, itt tartják majd a pünkösdi király választást. Szép napos idő várható ma kevés felhővel. Záporok elvétve jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hétvégén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű, legfeljebb hétfőn tévedhet felénk egy-egy kósza zápor. A szél élénk lehet. Holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, remélem mindenkinek szuperül telik ez a reggel, hamarosan itt van a hétvége, addig megjönnek a jó dalok, mint például Manuel, Need You, Puha, itt a 96.7 Bass FM-en.

0: Rövid közlekedés.
1: Kellemes napot és szép reggelt mindenkinek. Árpi vagyok, hoztam a részleteket. Továbbra is tart még a lezárás a 11. kerületben Újbudán, a Kánai úton, amely az Ásólód utca, illetőleg a Bodorka utca és a Kánai út kereszteződésétől nem messze. Értendő, ha erre van dolgotok, jó, hogy erről tudtok. Magyar klasszikussal megyünk tovább. Érkezik Subbase Monster és az egyik csúcsdala. Nincs nő, nincs sírás. Itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620, 96.4, 99, 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Kárpi vagyok, menjünk tovább, érkezik a 160 magas dél-afrikai fenomén. Egy vadonatúj dala jelentkezett, ez nem más, mint a Chanel, és jelen pillanatban a világ 27. legnépszerűbb dala, azért nem kis teljesítmény a pici lánytól. Jön Tyler és a Chanel, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedez fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. Budapesten a Váci utcában, a West Endben és az Árkádban, vagy rendelj a bassneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
6: Összedolgoznak a vármegyei rendőrségek a Balaton biztonságáért. Nincs gond a hazai kukorica konzervekkel. Nyárias idő lesz pünköstkor. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként tavaly idehaza, áll a KSH friss jelentésében. A helyzet továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb. A jelentésből az is kiderül, hogy 2025-ben 34 ezer védelembe vett kiskorút tartottak nyilván, ez az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. Az utóbbi két évben egyébként a korábbinál 68%-kal több intézkedésre volt szükség gyermekbántalmazás miatt. A gyerekek vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések, bűncselekmények száma is több mint harmadával emelkedett. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság idén is összehangolja az érintett vármegyék rendőri munkáját júniustól szeptember közepéig a Balaton és a Velencei tó turisztikai szezonjában. Ha kell, átcsoportosítják az egyenruhásokat, és idén is lesznek lovas, kutyás, biciklis rendőrök. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtére jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. A nagyszámú charter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
7: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
6: Nagyrészt rendben vannak a hazai csemege kukorica konzervek. A Nébih a Supermenta programban több mint 200 terméket vizsgált, élelmiszerbiztonsági hibát nem talált. Tisztételnél viszont feltárt minőségi vagy jelölési hiányosságokat. Napos időnek örülhetünk ma, néhány felhővel, záporok csak elvétve inkább a keleti határszélen jöhetnek. Délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hét végén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű. Egyre melegebb lesz, holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak. A fővárosban vasárnap 29, hétfőn 30 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

1993. január 19-én debütált a világhálón és a köztudatba, és egyből rendbe rakta a szakmát pusztulatba konkrétan. A US Hot R&B hip-hop dalok közül az első helyen nyitott a US Dancing-elek között szintén, és a US Hot Rap Songs-ba a harmadik helyen. Egyébként nem mellesre dobott egy platinát, ami akkor nagy szám volt, és érkezik a mára már klasszikussá vált Naughty by Nature, Hip Hop Array. Keszeked fel, na meg a hangerőt is.

Natással, úgyhogy abszolút csípőtekerős, popsirázós, bólogatos. Jön Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow közöse, és a már egyre népszerűbb Dembow itt a kedvenc rádiótokban.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább egy klasszikus kombóval, Fat Joe Ashanti közösen jön, és a What's Love, amikor megjelent, igencsak népszerű mára, mert meg a klasszikusok táborát erősíti. Én már a velük búcsúzom, hétvégén is várok mindenkit nagy szeretettel, nektek ma szép napot, kitartást, a mikrofonnál Árpit Halló.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: A következő dal pusztulatba rakta nagyon sok ideig a szakmát. Tényleg már a 20 millió feletti ligában játszanak ők ketten, Desi és Young Fly, és érkezik a nyári alkotásuk, amely nyilván minden nyáron jó, de amúgy a hét minden napjára is tökéletesen alkalmazható, mert jó kedvet csinál. Érkezik az ő közösük, az Oh Mama, itt a 96.4 Beast

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál tovább. Többi 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
5: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
6: Megerősített kapacitásokkal készül a Pünkösdre a MÁV csoport. Budapestről Veszprémbe költözött Samu az elefánt. Szép napos időt ígérnek a hétvégére. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök tegnap Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter ezután elmondta, a két ország a jövőben együttes kormányüléseket is tart. Szóba került a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is. Ezügyben hétfőn ül össze a magyar-osztrák bizottság. A felek a közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
7: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását.

0: vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Több ülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek, megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hét végére. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, így minden hadra fogható járművet forgalomba állítanak. A férőhelyek számát a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik. A pünkösdi forgalmat pedig több dolgozó segíti, diákmunkásokat is alkalmaznak. Megérkezett Veszprémbe Samu, az 5 éves ázsiai elefánthím a fővárosi állat- és növénykertből költözött új otthonába. Szállítására hosszasan készültek, tapasztalt szakemberek és állatorvosok felügyelete mellett utazott egy konténerben. A költözés időzítése egyébként egy természetes folyamat része. A hím elefántok 5 éves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól. Samut a következő hetekben összeszoktatják a veszprémi elefántokkal, és hamarosan a látogatók is találkozhatnak vele. Szép napos idő várható ma kevés felhővel. Záporok elvétve jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hét végén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű, legfeljebb hétfőn tévedhet felénk egy-egy kósza zápor. A szél élénk lehet. Holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bész FM, Repével per MB, hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok, és végre péntek, végre itt veletek együtt, és mi lenne, hogyha megalapoznánk az előttünk álló hosszú hétvégét, hogyha van már programotok, akkor csekkoljatok be hozzánk Viberen, mondjátok el, hogy arra mik a tervek, nálunk a kőkemény alapok szólnak minden mellé, érkezik a Weekend és Playboy Káti alkotása, amit hallgassatok vagy az FM-en, vagy online www.bészfm.hu, szól a Time Lesz.

0: shoes in a safe that I don't even wear.
1: 96.4 Bass FM, Repével PRMB, érkezik Manueltől a Red Flag himnusz. Állítólag ez egy budai lányról szól, aki három vasat tartott a tűzben egyszerre. Itt a tiltás.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: 0620-96-4-99-99, ez a számunk, amire, hogyha írtok egy üzit, akkor én beolvasom. Faragó Jankának hívnak a következő órát, Dessel toljuk meg. Ez lesz a Winnie Pooh.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Érkezik a Follow the Flow alkotása, aminek a középpontjában a szülő-gyerek kapcsolat szövevényes rendszere áll. Ennek ellenére pedig állítólag az egyik exük magára ismert, olyannyira, hogy a zenekar összes tagját letiltotta. Akkor végül is célba ért, nem? Ez az anyám mondta. Nem akar.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96.4 Bész FM, Repipep R&B, illetve egy rooftop buli Barcelonában. Valmárék teljesen ezt a vibe-ot tették a következő dal mögé, amivel együtt itt a Bészen. Élvezzük a Valenciát.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, duplázunk női energiából, Lato és Ice Spice érkezik, és állítólag Ice Spice annyira minimál flow-val vette fel a saját részét, hogy a producer először azt hitte, hogy csak próbaték. A valóság most a kiállt.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, keressetek bizalommal a 0620-96-499-99-en. Még kettő brutál jó bészes óra áll előttünk. Érkezik Lil Frag dala.
2: Relatív van baj, nem hagytak el még ilyen nagy iramban.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éves

0: Kiss FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bills FM, rap, hip-hop, R&B. Azt szokták mondani, hogy kettő típusú ember létezik, aki felfogta, hogy megszületett, és gyakran elképzeli a végét is. Jude Law ilyen, a másikat rátok bízom.

0: kint.
1: 96.4 Bész FM, Repivel PRMB. Hogy engem kérdeztek, akkor a világ legjobb napja a május 22. Hogy miért? Ezért. Ma van a szülinapom.

0: láncon vagy.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Íme a dal, amiről konkrétan Post Malone saját kiadója sem gondolta volna, hogy ekkorát fog futni. Főleg, hogy akkoriban gyakran nevezték One Hit Wonder előadónak. Azóta rácáfolt, mi pedig szeretjük a Bass-en. Ez a Congratulations.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Faragó Janka vagyok, és örülök, hogy ma is veletek rádiózhatok. Kezdjük Pifolyékkal az órát, itt lesz a Schwindler.
1: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
2: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555, elektrosopdebrecen.hu.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Vészhafem, Rap Hip Hop R&B. Érkezik az a páros, akikről a legtöbb plegyka született talán az elmúlt időben, aki a statisztika az nem az erősségem, de a BSV-ről és Nagy Bogiról van szó. Először csak azért, mert duetteztek, aztán azért, mert Nagy Bogi elvált, aztán pedig azért, mert BSV Matyi kinyitotta az ajtót előtte. Utána pedig virálissá váltak az ezt parodizáló videók, itt van a közösük, az Always Be Mine.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Tidani és Manuel talán soha többet nem írnak majd közös duettet, a kapcsolat megromlott, a dal viszont itt maradt nekünk, a Bass-en ez a talán.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Érkezik egy magyar rapper, aki, hogyha kinyitja a száját, akkor konkrétan olyan, mintha 500 év rutinja lenne benne. Ő a Pogány Induló, szerintem egyediségből az első, itt a Bass FM, pedig jó, hogy nyomjuk, ez a lelkem nyugodj.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Base FM. Hallgasd online is. basefm.hu. Rap, hip-hop,
2: R&B, Base.

0: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, Faragó Janka vagyok, köszi, hogy jöttetek velem hétfőn, itt találkozzunk. Élvezétek a hosszú hétvégét, például a Lidokainnal.
1: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

96.7 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy olyan zenével megyünk tovább, amire már készítheted is az ujjaidat, mert biztosan feltekered a hangerőt. Ez a Still Dre, Dr. Dre-től és Snoop Dogg-tól a 96.4-en.

94 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Egy olyan zenével megyünk tovább, amire a zenei kritikusok azt mondják, hogy Frankenstein struktúra. Ez nem más, mint Travis Scott és Drake közöse, a Sicko Mode, ami tulajdonképpen három teljesen más, különálló részből épül fel. Mutatom is, hogy miről beszélek. Itt a 94

0: Pesten kívül is.
1: Bizefen.hu. Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, Shinsea a Bosszabb című dalában, ahogy a címe is utal rá, elmondja nekünk, hogy fel kell kapaszkodni és főnökké kell válni. Egy igazi, erős nőt mutat meg a trackben. Pörög is a 96.4-en.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Eredetileg a Popular című zenében nem lett volna benne Madonna. Metro Boomin a Spider-Man Across the Spider-Verse albumára szánták, viszont The Weeknd-nek annyira megtetszett, hogy átvitte a sajátjára, és bevette Madonnát is. Érkezzenek ők Playboy Carival közösen a 96.4 Bass FM-en.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: 96.4 BFM Rap Hip-Hop.
1: Már is folytatjuk egy nagyon finom szerelmes zenével, ami nem más lesz, mint a Loader, Kendrick Lamartól és SZA-tól a 96.4-en.
2: I'm a normal 7 bay, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen,

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Bongo, az Oxigén Hiány című zenéje pörög a 96.4-en.

XFM rap, hip-hop, R&B, menő Pifunak a májusa. Már a fele eltelt, de neki még hátra van egy csomó fellépése, csak hogy egy párat említsek, én egy háza a Budapest, Bicske. Ettől leváltoznak a helyek a 96.4-en.

0: 96.7 BFM Rap, Hip Hop, R&B. Hálásak vagyunk YG-nek, ugyanis ha a nyugati parti hip hopról van szó, ő az egyik legmeghatározóbb és legautentikusabb figura, aki a modern erában tovább vitte a klasszikus gangsterrappet és G-funkot. Érkezik ő Rich Homie Quannal, Mick Millel és Nicki Minaj-zsal. Itt a 96.4-en.
1: I'm

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Neti Natasha egy igazi girls girl. Sok olyan projektje, zenéje van, amiben az elejétől a végéig csak nőkkel dolgozott együtt. Érkezik ő, Nando Boom, Dimelo Flow és a Dembo. Itt a 96.4-en.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

bizfm.hu. It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my rookie.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy igazi újdonság pörög ez az Always Be Mine a BSV-től és Nagy Bogitól a 96.4-en.

96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B. Bad Bunny majdnem lekiste az első nagy stúdiózását. Akkoriban egy szupermarketben dolgozott, és ahogy leadta a műszakját, rohant is egyből, és éppen csak hogy odaért. És ez nekünk is mekkora szerencsénk. Érkezik ő Drake-kel, Mia a Beast-en.

0: Magyarországot.
1: Ez a 96.4
0: Beast FM. Rap,
1: hip-hop,
0: R&B. Beast.
2: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4. 96.4. Base FM. Rap, hip hop.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Erős a forgalom a 13. kerületben a Kárlócz rakparton, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Brunóval és Spakkal, a Paranoiással folytatjuk, itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Tawo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ask me, you understand?
2: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Dávid szeretné a bandanát, úgyhogy pörög neki, Kákevén, Jánkfele és Des közöse a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Azonnal folytatjuk. A következő órában is a menőbbnél menőbb biteket pörgetem majd. Itt a 96.4 Beats FM-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
5: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik a Schwindler című zene Pifutól és Maricstól, itt a Bass-en.

0: Közlekedés.
1: 96.4 Beat FM, Rap Hip Hop, R&B. Torlódás van a Váci úton, a 13. kerületben, a Gogol utca környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Manuel és a Need You pörög, itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Amondó vagyok, hogy a videójátékoknak is van jó hatása. Post Malone-ra biztosan volt, ugyanis a Guitar Hero-nak köszönhetően tanult meg igazin is játszani. Eztől le a Wow, itt a Bass-en.

0: to the chick. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 94 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Amint a producerek befejeztek egy zenei alapot, Tupacnek mindösszesen 15-20 perc kellett ahhoz, hogy megírja a szöveget, és elég volt neki egy-két ték, hogy felvegye a vokált. Ez tőle az All Eyes on Me, itt a 96.4-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution átveszi a stúdiót. Mindenkinek további kellemes délután kívánok, sziasztok!
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. Budapesten a Váci utcában, a West Endben és az Árkádban, vagy rendelj a bazsneakers.hu-n. Báz! Ahol az utcai stílus életre kell.
4: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555, elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen,

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. Indulunk még hozzá Jude Law Sötét című dala után Lil Nas X-el és Jack Harlow párosával. Jön az Industry Baby itt a Bass-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 8. kerületben, méghozzá a Szentkirályi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy igazán mozgalmas és nagyon dinamikus dallal. Jön a Pogány induló Tőre is, Afrobeat című slágere szól itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, Coilerae után pedig magyar vizekre vezünk, érkezik a folytatásban Pifu tőle is, Változnak a helyek című dala, itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!

0: fordított Pinocchio. Kicsi ez a város, nincs új lány, akit szeretni tudnál. Csajci egy pitbull, telefonon izgó rám. Ez a zene szerelem, nekem nincs munkám, de mindenki egy szerelem, ha lehet 10 kurvám.
1: Jó

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, nincs megállás, ne felejtjétek, 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.1 BSFM hivatalos mix műsora, ahol is, mint minden pénteken DJ Nes és DJ Venom lesz a vendégem, és természetesen 8-tól 10-ig én egy-két órás szettel készülök nektek. Post Malone Better Now című dala után pedig Pogány indulóval megyünk tovább, Gyönyör című dalával, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BSFM-en.

kis helyet kérek, megtanultam gyerekkoromban a telep méreg, te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek, lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a táborba köves, kérlek, úgy megölelnélek, de én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozom a kötek pénzem.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb órával közelebb vagyunk a 8 órási mix műsorhoz, meg sem állunk majd egészen éjfélig. Doja Cattel megyünk tovább, tőle is Agora Hills című dalával, ami exkluzívan itt szól a kedvenc rádiótokban.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 8. kerületben, méghozzá Bezerédi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar dallal. Jön Dash és Young Fly, ez pedig Ó Mama című közös lágerük. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Bella.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kendrick Lamar Not Like Us című ikonikus dala után pedig pogány indulóban megyünk tovább. Tőle is Mámor című dalával itt a kedvenc rádiótokban.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: utcán. Ez egy kerületi klasszikus.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 BASE FM. Rap, Hip Hop, R&B. Pesten kívül is BASE FM.hu.
2: Akmi, understand.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. 8 órától indul pár perc múlva a 96.4 BSFM hivatalos mix műsora. Jön a Superfly Radio Show DJ Nessel, DJ Venommal és velem Revolution-nel. Gyertek velünk egészen éjfélig.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Jaja-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en a Superfly-ban. Aya Nakamura,

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött. Jó magam, DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken. 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk. 10 órától ugye jön velem DJ Nes, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a Halott Pénzből jól ismerhetitek. Gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor. Egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most. 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nes, 11 óra és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom. Most pedig a jó öreg Angie Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Base FM és ez a Superfly.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között, jó magam Revolution. Vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Base FM-en, na gyerünk!

96.4 Base of M, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Soboflyer Radio Show-t halljátok, ahol is elmez játszunk mögött, jó magam, DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy két órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base of M-en, a Soboflyer Radio Show-ban.

94 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 94 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution 8 és 10 között egy 2 órás szettel jövök nektek, 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 94 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: T-Nice, Snoop Dogg és Rio és az a bizonyos No Plans for Love itt a Base FM-en.
1: Welcome to CQ.

0: Most egy picit leállunk, de ne szívd fel magad. A Superfly már is folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedez fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, let's

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, a péntek esti Superfly Radio Show-t, ahol is, mint minden pénteken, ennél többször nem is tudom elmondani azt, hogy péntek. Szóval, mint minden pénteken a lemez játszunk mögött 10 és 11 óra között. DJ Nash, hello.
1: Szervusz, Rebo, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Már most egészen jól indulunk, de mi lesz még?
1: Teljes mértékben.
0: Jó van, egyébként ez így szokott lenni Nash-e, hogy nagyjából megérkezik, berúgja a pendrive-et, azt mondja, hogy kezdjünk, mehetünk, jó, 10-5 az óra, és elszabadul a pokol. Na hát, mi ezt így csináljuk pénteken. Ilyen a kémia ennyi év után, ami köztünk történt.
1: Ugye? Hát ne is beszéljünk.
0: Na, miket hoztál nekünk, mivel indulunk?
1: Hát elszabadult a pokol, mindjárt nyitok egy jó kis 6ix9-nal.
0: Jó, ugye.
1: Mit szólsz hozzá, menj a Superfly Radio Show.

96.4 Base FM. Rock, hip-hop, R&B. Mixben. Mixben. Mixben. Minden péntek este 10-től 11-ig. A lemezjátszóknál DJ Nes. Yeah!

0: 96.1 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között, DJ-nes.
1: Oh yeah.
0: Jó, azért egy DMX után maradunk a D betűs előadóknál, hát legyen így, oké. Okay.
1: Igen, hát ugye beszéltük az elején, hogy elszabadul a pokol, nem tudom, és valahogy rajtam maradt ez a hip-hop őrület egy kicsit, úgyhogy...
0: Nem baj, az nem bánom.
1: Jó, annál ennek örülök, akkor megyünk is tovább azzal a bizonyos D-vel, itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.1 Bass FM Rap, Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött, mint minden pénteken, 10 és 11 óra között DJ Nes, telefon SMS Viber tudtok nekünk üzenni, 0620 96.4 99 99. Van sejtésem, hogy mivel megyünk tovább.
1: Ugye?
0: Elhagytuk a D-s előadókat, rámentünk aztán az 5-ös előadókra, és most egy S-es előadó lesz?
1: Hát persze, természetesen. Pörgünk tovább Snoop Dogg-gal itt a Superfly Radio Show-ban.
2: Pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you.

0: 94 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden péntek este 10 és 11 óra között. A lemezjátszó mögött DJ Nes, aki múlt héten azért jó kis fenékrázósat játszott, most azért bólogatunk azért keményen. Többen írtatok, hogy fenékrázós zenét többek között. Ha jól láttam, igen, Anitának 28. születésnapja van. Drága Anitám, Isten éltessen téged. Azt gondolom, hogy ezt küldhetjük neki is, nem?
1: Igen, úgy gondolom, de azért még egy picit maradunk így az erősebb vonalon, de azért azt hiszem, hogy erre lehet feneket rázni.
0: Lehet, nagyon lehet. Anita, rázd meg!
1: Anita rázd meg!

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly Radio Show-t, ahol is ebben az órában, és mint minden pénteken 10 és 11 óra között DJ Nash volt, adja tovább a stafétabotot, ugyanis 11 és éjfél között itt lesz velem DJ Venom barátom. Nonesh, mivel zárod a szettet? Erre nagyon kíváncsi vagyok.
1: Úgy gondoltam, hogy ezért így a végére még egy kicsit elgurítom azt a gyógyszert, úgyhogy egy jó kis GDFR-ral kezdek, aztán lesz egy-két meglepetés, még jó pihenés.

dream, one moment, one team, one you, lights high, thousand roadblocks, one shot. Megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját hallhatjátok, ahol is a lemezjátszók mögött, mint minden pénteken 11 és éjfél között DJ Venom, hello!
1: Hello Revo, nagyon-nagyon szuper péntek estét mindenkinek!
0: Egész ütősen bekezdtünk, kérem tisztelettel, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez vajon, mert az ismervén téged, mindig egy kis csavar tesz bele, vajon az eredeti, vagy mi lesz ebből?
1: Lesz bizony benne egy pici csavar, ugyanis Beyoncé karrierének a legelejére ugrunk vissza.

0: 96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját hallhatjátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Venom, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házi gazda, egy jó kis Lloyd Banks, csak nem.
1: Lehet kiabálni egy picit, hogy G-G-G-G-G-G-Unit, ugyanis Lloyd Banks-szel folytatjuk, na meg persze 50 Cent-tel, és visszaugrunk egy olyan időbe, amikor ők még nagyon jó barátságban együtt dolgoztak a stúdióban folyamatosan, és hát ennek az eredményét halljátok most itt a 96.4-en. Hands up! Yeah, yeah.

0: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött ebben az órában DJ Venom. Mivel is gurulunk tovább?
1: Az előbb emlegettük a G-Unitot, és hát volt egy olyan időszaka a csapatnak, amikor még The Game is velük együtt rappelt, úgyhogy most ő következik egyenesen Los Angelesből, itt a

0: protocol.
1: 96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B, zárul már a DJ Venom, DJ Nash és Jómagabb Revolution munkatára, azaz a péntek esti Superfly Radio Show. Ne felejtjétek, szombaton sem hagyunk senkit kiváló zenék és mixek nélkül, ugyanis 8 és éjfél között Breda Bia és Ben Junior húzza a nótátokat. Na de vissza a mába, vissza a valóságba. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon Venom mivel is zárja a szettét? Vajon mivel is?
2: Az egyik kedvenc Jack Harlow trackemet is tartogatom nektek, még a mai mix végére, viszont előtte érkezzen az a Beton Hoffi, aki 2026-ban új lemezt fog megjelentetni, amit nagyon-nagyon várunk, és nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Most egy picit visszaugrunk az időben, a második mixtépjéről érkezik a Tiszalök, itt a 96.4 Bass FM-en.
3: Maybe it's a drum bag, yeah.

0: motion.
1: Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piki Bandit, a Bindabiz kicsi.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: bsfm.hu.
1: Úgy is észreveszi, ha nem szólok. 11, 11.
2: Ez így nem mehet tovább.